0: Magyar Hírmagazin.
1: Szép estét kívánok, kedves hallgatók! A mikrofonnál Bányi Kriszta köszönti Önöket. A hőség fokozódik, így természetesen ma este ez is téma lesz nálunk. De előtte még szó lesz arról, hogy az alkotmányban rögzítik az autochton népcsoportokat, vagy arról is, hogy miként zárta az évet a 100 éves Bécsi Magyar Iskola Egyesület, illetve hogy milyen különleges kertmozi indul mától. Egy átfogó reformcsomaggal erősíti Ausztria az itt élő 6 őshonos népcsoportot, amelyekhez a magyar népcsoport is tartozik. Mind a 6 autokton népcsoport rögzítést kap az osztrák alkotmányban. Ezen kívül éves népcsoporti jelentés készül majd a parlament számára. Biztosítják a kétnyelvű igazságszolgáltatást Karintiában, és egy új népcsoporti fórum létrehozása is szóba került. A részleteket Kelemen Dorottya foglalja össze.
2: A kormánypártok, tehát az ÖVP, az SPÖ és a NEOS képviselői ma a zöldekkel közösen az alkotmányügyi bizottságban elindítottak egy reformcsomagot a népcsoportok megerősítésére. A népcsoport törvény fennállásának 50. évfordulója alkalmából először kerül mind a 6 elismert autochton népcsoport, tehát a magyar, a horvát, a szlovén, a cseh és a szlovák, valamint a roma népcsoport kifejezetten alkotmányos szinten rögzítésre a népcsoport törvényben. Ezen túlmenően létrejön egy népcsoport fórum, egy úgynevezett Volksgruppenforum, amely a népcsoportokkal közösen a jövőbeli fejlesztésekkel foglalkozik. A jövőben a korábbi népcsoporti támogatási jelentés egy átfogó éves népcsoporti jelentésé fejlődik tovább. Ezt tájékoztat a kormány intézkedéseiről a népcsoportok támogatása és megőrzése érdekében, különösen a nyelv, a kultúra, az oktatás, a média és a szervezetek területén. A törvénycsomag magában foglalja a kétnyelvű igazságszolgáltatás hosszú távú biztosítását Karintiában is. A népcsoportok Ausztriához tartoznak, nyelveikkel, hagyományaikkal, kultúrájukkal és történelmükkel együtt, jelentette ki Claudia Bauer miniszter ÖVP, aki a népcsoportokért is felelős. A népcsoportok az osztrák identitás elengedhetetlen részét képezik, és az új törvénycsomag egyértelmű jele az elismerésnek és a megbecsülésnek, mondta Bauer. A karintiai kétnyelvű igazságszolgáltatás biztosítása garantálja a népcsoporti jogok gyakorlását és a hatékony joghoz való hozzáférést, mondta Anna Sporer, igazságügyi miniszter SPÖ. Az alkotmánybeli megnevezés erősíti a népcsoportok pozícióját és kiemeli jelentőségüket, mondta Michael Bernhard, a NEOS népcsoporti szóvívője. A karintiai kétnyelvű igazságszolgáltatása vonatkozó új szabályozások régóta fennálló követeléseket vesznek figyelembe, és fontos javulást hoznak, mondta Olga Foglauer, a zöldek népcsoporti szóvívője.
1: Ahogy arról már híradásainkban mi is beszámoltunk, a Bécsi Magyar Iskola Egyesület idén ünnepli fennállásának 100. évfordulóját. A tanévzárót ezért 1926-os hangulatban tartották meg. Jelmezekkel, korabeli zenékkel és kávéházi világgal hozták közelebb a gyerekekhez, mit jelent egy 100 éves közösség. Mindenről kérdezte Sebestyén Áron Király Andreát, a Bécsi Magyar Iskola Egyesület pedagógiai vezetőjét.
3: A lényege az egésznek az volt, hogy a gyerekekkel is, a legkisebbekkel is valahogy megismertessük azt, hogy mit jelent az, hogyha egy egyesület 100 éves, hogy mi minden történhet 100 év alatt. Ezt próbáltuk nekik megmutatni ezen a tanévzárón.
4: Hogyan fogadták ezt az egészet? Mert hát ugye ez számukra egy eléggé érdekes kor lehet, nem minden nap találkozhatnak valószínűleg ilyennel.
3: Valóban új volt nekik minden, nyilván az 1920-as évek azok nem az ő komfortos időszakuk. Hát készültünk velük, tudták előre, hogy lesz ez az évzáró, készültettünk is műsorokkal, szóltunk természetesen a szülőknek is, hogy segítsenek nekünk abban, hogy ha nem is valódi jelmezekben, de hogy olyan ruhákban hozzák a gyerekeket a tanévzáróra, ami lehetővé teszi azt, hogy ezt a hangulatot ott együtt átéljük. Mutattunk nekik akkori zenét, olyan társasjátékokat, játékokat játszottunk velük, ami közelebb hozta hozzájuk a 20-as évek közepét. Természetesen mindez gyerekszemmel, tehát olyan szerzőket, olyan zeneműveket kerestünk, amik gyerekmesékről vagy a gyerekekhez közelebb álló zenéket is jelentett, és azt hiszem, hogy nagyon sikeresek voltunk ezzel.
4: Az előző 100 évre visszatekinteni nehéz lenne, de tekintsünk akkor vissza az idei évre. Hogyan értékelni az idei tanévet a Bécsi Magyar Iskola Egyesületben?
3: Azt hiszem, idén is nagyon eredményes tanévet zártunk. Az iskolai oktatásban 12 osztályban kínáltunk magyar anyanyelvi oktatást, emellett voltak óvodás és bölcsődés csoportjaink, voltak külön magyar, mint idegen nyelv kurzusaink gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt, úgyhogy azt gondolom, hogy a legszélesebb spektrumát tudtuk kínálni a magyar oktatásnak idén is a Bécsi Magyar Iskola Egyesületben. 16 kolléganővel bonyolítottuk le, nagyon sok óra, nagyon sok felkészülés, nagyon sok szervezés, mert annyira sok a tanórán túli egyéb program is, mindenféle workshopok, szülői találkozók, szülői csoportok. Nagyon nehéz volt már az időpontot beosztani így év vége fele, hogy mindenkinek jusson még terem a sok-sok elképzelés megvalósításához.
1: Kertmozi egy kicsit másképp. 3 napon át mától szombatig a Rátfrajde mozitúra keretében egyedülálló program indul az osztrák-magyar határtérségben. Az esemény során a nézők generátoros kerékpárokkal termelik meg a vetítéshez szükséges energiát, miközben fenntarthatósági és közösségi élményeket élnek át. Ma este 21 órától már Lockenhaus Lékán mozizhatnak az érdeklődők, hogy mely film kerül vetítésre, azt most Halmosi Zóra, projektmenedzser, a Nyugat-Pannon Nonprofit Kft. Munkatársa árulja el.
0: A Panaktív projektünk, az Aktív Pannonia projekt, az Interreg Ausztria-Magyarország program által támogatott projekt, a Burgenlandi Mobilitási Központ és a Nyugat-Pannon Nonprofit Kft. Mind két projektpartner a szervezője ennek a kezdeményezésnek. Első programjaként egy Rátfrajde kerékpáros mozitúra érkezik az osztrák-magyar határtérségbe. Itt 3 egymást követő estén, június 25, 26 és 27-én 3 különböző településre érkezik egy egyedülálló filmélmény, ahol a mozi, a fenntarthatóság és a határon átmúló közösségi élmények találkoznak. A szabadtéri mozinak a különlegessége, hogy a vetítéshez szükséges energiát a projektor, a hangtechnika és maga a film működtetéséhez a nézők állítják elő generátoros kerékpárok tekerésével. Ezen kívül a mozinak a felszerelését a helyszínek között kerékpárral szállítjuk. Az első helyszíne állomása ennek a mozitúrának június 25-én csütörtök este a Lékai Strandfürdő, ahol 20 órától lehet érkezni, és a filmvetítésre pedig 21 órától kerül sor. Itt egy osztrák vígjáték kerül vetítésre, az Altweiber Sommer, Vénasszonyok nyara című vígjáték. A következő állomás június 26-án Sopronnyéken a Schwanaplatzon. Itt egy mobilitási vásárral egybekötött filmvetítésre kerül sor, itt már 18 órától várják az érdeklődőket, és szintén 21 órakor kezdődik a filmvetítés. Majd a záró állomás pedig a magyar oldalon Sopronkövesden, június 27-én szombaton a Sopronkövesdi rendezvényparkba. 19 órától várják már az érdeklődőket, és itt pedig a Hogyan tudnék élni nélküled című film kerül levetítésre 9 órától.
1: Hogy is néz ki az, hogy a nézők biztosítják az energiaellátását ennek? Hogy kell ezt elképzelni?
0: Ez a legérdekesebb pontja a rendezvénynek. Itt visszanyúlnék magához a projekthez. A Panaktív projektnek a célja, hogy innovatív kezdeményezésekkel és szemléletformáló rendezvényekkel minél több embert ösztönözzön a kerékpározásra és a gyaloglásra itt az osztrák-magyar határtérségben. Ez adta annak az ötletét, hogy egy különlegesebb, érdekesebb, innovatívabb program keretében mutassuk meg a kerékpározásnak minél több oldalát, azon kívül, hogy egy közlekedési mód lehet, egy szórakozási lehetőség, egy mozgásforma, még több élményt tud adni, például egy ilyen közösségi élményt, egy közös mozizást, ahol ezekkel a kerékpárokkal, amit a nézők folyamatosan egymás váltakozva tekernek, és ezzel biztosítják az energiát.
1: Összesen hány ilyen kerékpár lesz a helyszíneken, ahova felülhetnek a nézők?
0: Három kerékpáron biztosítjuk ezt a lehetőséget.
1: A geoszféra Ausztria a hőhullám miatt a következő hétvégére a legmagasabb szintű időjárási riasztást hirdette ki Ausztria északkeleti részére. Az érintett területek riasztási szintjét szerdán narancsárgáról vörösre emelték. De a következő napokban további területeken, köztük Észak-Burgenlandban is vörös riasztás lesz. Részletek Kelemen Dorottyától.
2: Ez azt jelenti, hogy az érintett területeken extrém hőterhelésre kell számítani, ugyanis a hétvégén egyes régiókban 40 fok körüli csúcshőmérséklet várható. A vörös hőhullám riadó több napig érvényben marad. Szombaton, vasárnap és hétfőn a következő régiókat érinti: Bécs, Weinviertel, Thunerfeld, valamint Krems-Land, St. Pölten, Horn, Bruck an der Leitha, Mödling, Baden és Wiener-Neustadt járások és Észak-Burgenland. Felső Ausztria középső részén Linz, Linz-Land, Steyr, Wels és Perg járásokat szombaton és vasárnap ugyancsak vörös szintű hőségriadóra sorolták. Ausztria déli részén Graz, Villach és Klagenfurt városok vasárnap kerülnek vörös szintű hőségriadó alá. Az előrejelzés szerint szombaton és vasárnap minden tartományi fővárosban 35 fok feletti hőmérséklet várható, Bécsben pedig akár 39 fok is. Hétfőn a hőhullám minimálisan enyhülni fog, kivéve az északkeleti régiót, ahol továbbra is rendkívül meleg marad. A vörös hőhullám riadó kiadásának egyik döntő oka az a tény, hogy főleg a városokban éjszakánként is alig hűl le a levegő. Ezt alátámasztják a várható 24 és 27 fok közötti legalacsonyabb hőmérsékletek is. A nagy hőség hatásra lehet az emberi testre is, lehetséges tünetek, megnövekedett testhőmérséklet és pulzus, gyengeség és fáradtság, de fejfájás, izomgörcsök, szédülés, hányinger, illetve hasmenés is.
1: Időjárás. Éjszaka az ég tiszta és enyhe marad, a legalacsonyabb hőmérséklet 14 és 21 fok között alakul. Holnap a hőmérséklet csúcsértéke napközben 32 és 37 fok közé emelkedik. Emellett egész nap újra napsütés lesz, az enyhe keleti szél mellett helyenként párás lesz az idő. Ezzel mai hírmagazinunk véget ér, holnap újra várom majd Önöket friss hírekkel. További kellemes estét, a viszonthallásra, a mikrofonnál Bányi Kriszta búcsúz.